A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 3600 milliárdból indul vasútfejlesztés. Elkapták a ferencvárosi dílert. Úszó ebé lesz magyar reménységekkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Már megjelent az erről szóló kormányhatározat, közölte Vitézi Dávid miniszter. A 10 éves program révén csak nem 3600 milliárd forintból újulna meg a hazai kötött pályás közlekedés. Korszerűsítenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vonalat, a Miskolci és Szegedi fővonalat, valamint a HÉV hálózatot. A beruházás keretében HÉV és Intercity járműveket szereznek be és megszépítik az állomásokat. Őrizetbe vették az általános iskola mellett tiltott szert árusító dílert. A ferencvárosi rendőrök egy 31 éves férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak, 4 vásárlója ellen pedig drogbirtoklása miatt indult eljárás. Az egyenruhások lakossági bejelentések alapján visszatérően ellenőriztek több 9. kerületi ingatlant és azok környékét. Az üzért az Ernő utca közelében kapták el, állítólag kristályt értékesített. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai. Mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
2: 4 témában készítettük el ezeket a seginanyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek.
1: Magyar sztárok sora úrik medencébe a ma kezdődő párizsi úszó Európa-bajnokságon. A legnagyobb esélyesek között van Kós Hubert, aki 6 egyéni számban nevezett, és 100 valamint 200 méter háton is esélyes a legfényesebb éremre. Rajthoz áll Milák Kristóf is, akitől 100 és 200 méter pillangón várható kiemelkedő eredmény, majd Németh Nándor 100 gyorsan utasíthatja maga mögé a kontinens legjobbjait. Ma is nagyon meleg lesz, napos időnk van, legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Szerdán egy hidegfront érkezik, aminek a hatására átmenetileg mérséklődik a hőség. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: legjobb zenék.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: úgysem felelnél.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Áramszünet miatt egy napra bezárnak a zalai bíróságok. A hőség miatt korábban is érkezhetnek a hulladékszállítók. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Több közlekedési fejlesztésről döntött Zalaszentgrót önkormányzata. A város több mint 56 millió forint támogatást nyert külterületi utak fejlesztésére, ebből a Mitterdomb önkormányzati tulajdonban lévő útszakaszait újítják fel. A támogatás a beruházás költségeinek 95%-át fedezi. Új gyalogátkelőhely is épül a Penny előtt. A 3 méter széles zebra teljesen akadálymentes lesz, és speciális megvilágítást is kap. A fejlesztés költségeit az üzlet és az önkormányzat közösen finanszírozza. Emellett az Aranyodi utca és a Sziget utca kereszteződésében elbontják a régi buszvárót, amelynek helyére újat építenek, írja a Zaol. Befejeződött a közvilágítás korszerűsítése Szent Kozma dombján. A zalai település önkormányzata még tavaly csaknem 4,8 millió forint támogatást nyert a fejlesztésre, az új lámpatestek pedig már üzemelnek. A beruházás során a korábbi 36 wattos kompakt fénycsöves lámpákat korszerű 20 wattos ledes fényforrásokra cserélték. Az új lámpák melegfehér fényt adnak, miközben jóval kevesebb energiát használnak fel. A korszerűsítésnek köszönhetően így csökkenhet a település villamos energia fogyasztása és a közvilágítás fenntartási költsége is. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az új fényforrások kisebb kék fénytartalmuk miatt kevésbé zavarják az éjszakai állatokat és a rovarokat, valamint a fényszennyezés mérsékléséhez is hozzájárulhatnak. A fejlesztéssel energiatakarékosabbá vált a közvilágítás, miközben továbbra is megfelelő megvilágítást biztosítanak a település közterületein, olvasható a Zaolon. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
2: Négy témában készítettük el ezeket a segíranyagokat, amiből kiemelnék kettőt. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A gyermekek még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára is.
1: Saját sört készítetett Kerkafalva, az új italt a település falunapján mutatták be. A kerkafalvi Haris nevet viselő kézműves sör egy nagyrákosi sörfőzdével együttműködésben készült. Az enyhén édeskés, citrusos, félbarna él háromféle amerikai komlót és rozsmalátát tartalmaz. Nevét a térségben ritkának számító harismadárról kapta, amely a palack címkéjén is megjelenik. A falunapon a helyi gasztronómiai és kézműves hagyományok is szerepet kaptak, főzőversenyt is rendeztek. Ezt a Komák csapata nyerte vargányás tejfölös szarvasragúval. A nagy meleg ellenére sokan részt vettek a rendezvényen, ahol több zenei és táncos produkció mellett a tűzoltók habpartival is készültek a látogatóknak, számolt be róla a Zaol. A rendkívüli hőségben is folyamatos a hulladékszállítás, a Zalai Spa ZRT ugyanakkor a lakosság együttműködését kéri. A társaság munkatársainak a kánikulában akár 60 fokosra felhevült aszfalton kell dolgozniuk, ezért a megszokottnál korábban is megkezdhetik a munkát. Arra kérik a lakókat, hogy a hulladékgyűjtő edényeket már reggel 5 óráig helyezzék ki, azokba kizárólag kommunális hulladék kerüljön, és a kukák súlya ne haladja meg a megengedett értéket. A nagy meleg miatt a járatok érkezési ideje is változhat. Egyes területekre korábban, máshová a hosszabb munkafolyamatok miatt később érhetnek oda. A társaság azt kéri, hogy ahol lehetőség van rá, a lakók egy pohár vagy palack vízzel segítsék a hőségben dolgozó munkatársakat, írja a Vármegyei Hírportál. Egy fonyódligeti bisztró friss pisztrán konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett versenyen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett készíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is bírálta, ismertette rádiónkban Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
3: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. Népvándorlás indul meg az eredményhirdetés után, és nagyon sokan be akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is. Ha ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, tehát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégek meg hálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
1: Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt azonban a megszokottnál lényegesen gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdáknak, tájékoztatta rádiónkat Friedman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
4: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az aszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
1: Egyedüli zalai pályázóként nyert támogatást egy zalaegerszegi társasház egy országos lakásfelújítási pályázaton. A több mint 700 jelentkező közül 20 nyertest választottak ki, köztük a Vizslaparki út 25 szám alatti 10 emeletes épület lakó közösségét. A társasház 3 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott a lépcsőház tetején található több mint 50 éves üvegszerkezet felújítására. Az előregedett és több helyen megrepett elemek már balesetveszélyessé váltak, ezért a régi üveget tartósabb, korszerű polikarbonát borításra cserélik. A beruházás teljes költsége mintegy 3,3 millió forint, a munkálatok 80-85%-ával már elkészültek. A lakóközösség korábban is sikeresen pályázott, 5 éve 1,5 millió forintos támogatásból egy használaton kívüli helyiséget alakítottak át kerékpártárolóvá, írja a Zaol. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Hétfőn az ország nagy részén ismét derült, napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet a Dunántúl nyugati, északnyugati felén. Ma délután térségünkben 36, holnap 33 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel hajnalban 18-21 fok lehet a minimum.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok augusztus 10-én. Hétfőn, Isten éltesse a névnapos lőrinceket, és sok boldogságot kívánok a szülinaposoknak is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, ATV Let You Go, nem sokára az Enigma és a The Rasmus is jön. Hívható SMS Viber 20-as 55-55-155.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az új hét első napján, augusztus 10. Lőrinc napja, Szent Lőrinc napja. A néphagyomány szerint a mai nap után már nem jó a dinnye. Úgyhogy ma még gyorsan együnk dinnyét, közben pedig hallgassuk a legjobb zenéket a 90-es és 2000-es évekből. The Rasmus in the Shadows, így megy tovább a hétfő reggel.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Best FM a legjobb zenék a hét közepén, újabb száraz hidegfront mérsékli majd 5-6 fokkal a levegőt. Addig viszont ma és holnap még átléphetjük a 35 fokot. Részletes időjárás jelentés hamarosan. Mindjárt 6:30. Jó reggelt! Iblárokkal készülök a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Útfelújítás és új gyalogátkelő is készül Zala-Szentgróton. Korszerűsítették a közvilágítást Szent Kozma dombján. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélés.

0: speciális megvilágítást is kap. A fejlesztés költségeit az üzlet és az önkormányzat közösen finanszírozza. Emellett az Aranyodi utca és a Sziget utca kereszteződésében elbontják a régi buszvárót, amelynek helyére újat építenek, írja Zaol. Befejeződött a közvilágítás korszerűsítése Szent Kozmadombján. A zalai település önkormányzata még tavaly csak nem 4,8 millió forint támogatást nyert a fejlesztésre, az új lámpatestek pedig már üzemelnek. A beruházás során a korábbi 36 wattos kompakt fénycsöves lámpákat korszerű 20 wattos ledes fényforrásokra cserélték. Az új lámpák melegfehér fényt adnak, miközben jóval kevesebb energiát használnak fel. A korszerűsítésnek köszönhetően így csökkenhet a település villamos energiafogyasztása és a közvilágítás fenntartási költsége is. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az új fényforrások kisebb kék fénytartalmuk miatt kevésbé zavarják az éjszakai állatokat és a rovarokat, valamint a fényszennyezés mérsékléséhez is hozzájárulhatnak. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője. Hétfőn az ország nagy részén ismét derült, napos idő lesz. Csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet a Dunántúl nyugati, északnyugati felén. Ma délután térségünkben 36, holnap 33 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet. Éjjel hajnalban 18-21 fok lehet a minimum.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 10-én hétfőn. Forró idővel indul a hét, aztán szerdára száraz hidegfront mérsékli a nagy meleget. Ma és holnap újra többfelé meghaladjuk a 35 fokot, aztán a hét közepén 5-6 fokos felfrissülés érkezik. Talán ha nem lett volna a hőkupola, akkor azt mondanánk, hogy embertelen hőség lesz ma és holnap, de így viszont sokat szelidült a hőkupolához képest ez a 34-35 fok. Megy tovább a Deja Vu vonat a Deja Vu-vel. I can't stop a besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jöjjenek a legfrissebb hírek, 7 után pedig generációk találkoznak. New Level Empire, Groove House. És itt lesz DJ Tonka is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Hey, come on. Martinez, you ready, girl?

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Bemutatták Kerkafalva saját sörét a falunapon. Korábban is érkezhetnek a hulladékszállítók. Egy Fonyódligeti bisztróé az év strandétele. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Saját sört készítetett Kerkafalva, az új italt a település falunapján mutatták be. A kerkafalvi Haris nevet viselő kézműves sör egy nagyrákosi sörfőzdével együttműködésben készült. Az enyhén édeskés, citrusos, félbarna él háromféle amerikai komlót és rozsmalátát tartalmaz. Nevét a térségben ritkának számító harismadárról kapta, amely a palack címkéjén is megjelenik. A falunapon a helyi gasztronómiai és kézműves hagyományok is szerepet kaptak, főzőversenyt is rendeztek. Ezt a Komák csapata nyerte vargányás tejfölös szarvasragúval. A nagy meleg ellenére sokan részt vettek a rendezvényen, ahol több zenei és táncos produkció mellett a tűzoltók habpartival is készültek a látogatóknak, számolt be róla a ZAOL. A rendkívüli hőségben is folyamatos a hulladékszállítás, a Zalaispa ZRT ugyanakkor a lakosság együttműködését kéri. A társaság munkatársainak a kánikulában akár 60 fokosra felhevült aszfalton kell dolgozniuk, ezért a megszokottnál korábban is megkezdhetik a munkát. Arra kérik a lakókat, hogy a hulladékgyűjtő edényeket már reggel 5 óráig helyezzék ki, azokba kizárólag kommunális hulladék kerüljön, és a kukák súlya ne haladja meg a megengedett értéket. A nagy meleg miatt a járatok érkezési ideje is változhat. Egyes területekre korábban, máshová a hosszabb munkafolyamatok miatt később érhetnek oda. Egy Fonyódligeti bisztró friss pisztrán konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett versenyen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett készíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is bírálta. Hétfőn az ország nagy részén ismét derült, napos idő lesz. Csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet a Dunántúl nyugati, északnyugati felén. Ma délután térségünkben 36, holnap 33 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet. Éjjel hajnalban 18-21 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt az év 222. napján, augusztus 10, Lőrinc napja, Szent Lőrinc napja. A néphagyomány szerint a mai nap után már nem jó a dinnye, úgyhogy gyorsan vegyünk dinnyét. Jók, sőt a legjobbak viszont a zenék, amelyekkel készültem a 90-es és 2000-es évekből. Zenél ebben az órában a Brand New Heavies, nem sokára Rúzsa Magdi énekel, most pedig az Outkast jön a The Way You Move-val.
0: Best

0: Ezt a fel a legjobb zenék. Jó reggelt, augusztus 10-én. Pontosan 40 éve a mai napon rendeztek először Forma 1-es futamot a Hungaroringen, illetve 1841-ben Sopronban kőeső esett a Magyar Kurír akkori híradása szerint. Sokan meteoritokra gyanakodtak, az igazság viszont az volt, hogy a talajban lévő apró köveket egy forgószél felkapta, felhordta a magasabb régiókba, majd amikor a vihar ereje lankadni kezdett, a kövek visszahullottak, záporoztak a talajra. További érdekességek augusztus 10-éről. Egy picit később addig szólnak a legjobb zenék, most Justin Timberlake a Can't Stop the Feeling a Best of.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. I got

0: Best FM, a legjobb zenék a hét eleje, még 35-36 fokokat hoz, a hét közepén pedig egy újabb száraz hideg front mérsékli 5-6 fokkal a levegőt, részletes időjárás jelentés a hírek végén, aztán indítom Britney Spears dalát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Áram szünet miatt egy napra bezárnak a zalai bíróságok. 3 millió forintot nyert egy zalaegerszegi társasház felújításra. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Rendkívüli

0: Üli munkaszüneti napról a zalaegerszegi törvényszék sajtószóvivője adott tájékoztatást, számolt be róla a zaol.hu. Egyedüli zalai pályázóként nyert támogatást egy zalaegerszegi társasház egy országos lakásfelújítási pályázaton. A több mint 700 jelentkező közül 20 nyertest választottak ki, köztük a Vizslaparki út 25 szám alatti 10 emeletes épület lakó közösségét. A társasház 3 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott a lépcsőház tetején található több mint 50 éves üvegszerkezet felújítására. Az előregedett és több helyen megrepett elemek már balesetveszélyessé váltak, ezért a régi üveget tartósabb, korszerű polikarbonát borításra cserélik. A beruházás teljes költsége mintegy 3,3 millió forint, a munkálatok 80-85%-ával már elkészültek. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós asszály miatt azonban a megszokottnál lényegesen gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdáknak, tájékoztatta rádiónkat Friedman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Hétfőn az ország nagy részén ismét derült, napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet a Dunántúl nyugati, északnyugati felén. Ma délután térségünkben 36, holnap 33 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel hajnalban 18-21 fok lehet a minimum.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 10-én hétfőn, Lőrinc napja van, sok boldogságot kívánok a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. 117 éve a mai napon megszületett Leo Fender, hangszertervező, a Fender cég alapítója. Mi lett volna, gondoljunk csak bele, mondjuk Jimi Hendrix-el vagy Mark Knopflerrel, ha nincs Leo Fender. 40 éve ezen a napon először rendeztek világbajnoki Forma 1-es futamot a Hungaroringen. 1959. augusztus 10 megszületett Rosanna Arquette, amerikai színésznő, olyan filmek sztárja, mint a Kétségbeesve keresem Susant, a Nagy kékség, a Bérgyilkos a szomszédom, vagy a Ponyvaregény. Ma 66 éves Antonio Banderas spanyol színész, többek között a Bérgyilkosok, a Zorro állarca vagy a Desperado sztárja. 1961-ben a mai napon született John Ferris, ausztrál dobos, az In Excess alapító tagja. 62 éve a mai napon született Nene Cheri, svéd énekesnő dalszerző. Legnagyobb slágere a Buffalo Stance és a Jusson Dorral közösen előadott Seven Seconds. A sort a 97-es születésű amerikai reality sztár és modell Kylie Jenner zárja. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És egy gyors közlekedési info Tibitől, azt írja: M0 Gyálnál M5 felé brutál dugó baleset miatt a másik oldalon megbámészkodnak. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155 ide jött. Rögtön 8 óra, érkeznek a friss hírek, a következő fél órában pedig itt lesz majd Michael Bublé. És Zséda is. Szeretem a Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Útfelújítás és új gyalogátkelő is készül Zala-Szentgróton. Korszerűsítették a közvilágítást Szent Kozma dombján. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Több közlekedési fejlesztésről döntött Zala-Szentgrót önkormányzata. A város több mint 56 millió forint támogatást nyert külterületi utak fejlesztésére. Ebből a Mitterdomb önkormányzati tulajdonban lévő útszakaszait újítják fel. A támogatás a beruházás költségeinek 95%-át fedezi. Új gyalogátkelőhely is épül a Penny előtt. A 3 méter széles zebra teljesen akadálymentes lesz, és speciális megvilágítást is kap. A fejlesztés költségeit az üzlet és az önkormányzat közösen finanszírozza. Emellett az Aranyodi utca és a Sziget utca kereszteződésében elbontják a régi buszvárót, amelynek helyére újat építenek, írja Zaol. Befejeződött a közvilágítás korszerűsítése Szent Kozma dombján. A zalai település önkormányzata még tavaly csak nem 4,8 millió forint támogatást nyert a fejlesztésre, az új lámpatestek pedig már üzemelnek. A beruházás során a korábbi 36 wattos kompakt fénycsöves lámpákat korszerű 20 wattos ledes fényforrásokra cserélték. Az új lámpák melegfehér fényt adnak, miközben jóval kevesebb energiát használnak fel. A korszerűsítésnek köszönhetően így csökkenhet a település villamos energia fogyasztása és a közvilágítás fenntartási költsége is. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az új fényforrások kisebb kék fénytartalmuk miatt kevésbé zavarják az éjszakai állatokat és a rovarokat, valamint a fényszennyezés mérsékléséhez is hozzájárulhatnak. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője. Hétfőn az ország nagy részén ismét derült, napos idő lesz. Csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet a Dunántúl nyugati, északnyugati felén. Ma délután térségünkben 36, holnap 33 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet. Éjjel hajnalban 18-21 fok lehet a minimum.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen
3: slágerei. Kezeket föl, kinek a kedvenc napja a hétfő? Nem látok egyet, csak ott egyet, igen, Eros Ramazzotti, Il mio giorno preferito, azaz a kedvenc napom, címmel ő indítja ezt az órát, 6 perccel múlt 8, jó reggelt, jó hetet kívánok augusztus 10-én, tehát hétfőn, sok boldogságot a lőrinceknek és a szülinaposoknak, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók autópályáinkról. Felborult egy kamion az M1-esen Hegyeshalon felé Mosonmagyaróvárnál, a 155-ös kilométernél mindkét oldalon a leállósávon halad a forgalom, a határ felé már több mint 5 kilométeres a dugó. És sokkal nagyobb az M0-áson az M5-ös felé Gyálnál, szintén baleset az oka, a másik oldalon pedig a bámészkodók miatt lassul le a pálya és akadozik a forgalom. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Úgy tűnik a sztároknak bejön a hétfő. Az óra elején Eros Ramazzotti énekelte a Kedvenc napom című slágerét, most pedig jön az It's a Beautiful Day-jel Michael Bublé a Besten.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nem arról volt szó, hogy vége, hogy hidegfront és lehűlés. Hát ehhez képest forró idővel indul a hét, majd szerdára száraz hidegfront mérsékli a nagy meleget 5-6 fokkal, addig viszont ma és holnap még 34-35 fok is lehet. Valahol tehát újabb adag meleget konzerváltak, és most ez a konzerv kinyílt. Kent Heat címmel a Jamiroquai dala is itt lesz a friss hírek után. Mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Dunaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Bemutatták Kerkafalva saját sörét a falunapon. Korábban is érkezhetnek a hulladékszállítók. Egy Fonyódligeti bisztrói az év strandétele. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Saját sört készítetett Kerkafalva, az új italt a település falunapján mutatták be. A kerkafalvi Haris nevet viselő kézműves sör egy nagyrákosi sörfőzdével együttműködésben készült. Az enyhén édeskés, citrusos, félbarna él háromféle amerikai komlót és rozsmalátát tartalmaz. Nevét a térségben ritkának számító harismadárról kapta, amely a palack címkéjén is megjelenik. A falunapon a helyi gasztronómiai és kézműves hagyományok is szerepet kaptak, főzőversenyt is rendeztek. Ezt a Komák csapata nyerte vargányás tejfölös szarvasragúval. A nagy meleg ellenére sokan részt vettek a rendezvényen, ahol több zenei és táncos produkció mellett a tűzoltók habpartival is készültek a látogatóknak, számolt be róla a ZAOL. A rendkívüli hőségben is folyamatos a hulladékszállítás, a Zalaispa ZRT ugyanakkor a lakosság együttműködését kéri. A társaság munkatársainak a kánikulában akár 60 fokosra felhevült aszfalton kell dolgozniuk, ezért a megszokottnál korábban is megkezdhetik a munkát. Arra kérik a lakókat, hogy a hulladékgyűjtő edényeket már reggel 5 óráig helyezzék ki, azokba kizárólag kommunális hulladék kerüljön, és a kukák súlya ne haladja meg a megengedett értéket. A nagy meleg miatt a járatok érkezési ideje is változhat. Egyes területekre korábban, máshová a hosszabb munkafolyamatok miatt később érhetnek oda. Egy Fonyódligeti bisztró friss pisztrán konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett versenyen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges,

0: Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Last FM, a legjobb zenék. Forrósággal indul a hét ma, és holnap még 35 fok körüli maximumra. Sok napsütésre készülhetünk, esni nem fog. Szerdán jön egy száraz hidegfront, ami mérsékli majd 5-6 fokkal a kánikulát. Vannak ezek a száraz hidegfrontok, mint amilyen az előző is volt. Volt, ahol persze esett az eső, de nálunk például a főváros nyugati agglomerációjában nem. És a szerdai is ilyen lesz, száraz hideg front, szóval kánikulává szelidült a forróság, így indul az új hét, és persze a legjobb zenékkel a 90-es és 2000-es évekből. Simply Red, In There A Lot Of Love, a besten, jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Most már két baleset is nehezíti a haladást az M0-áson az M1-es felé. Egy korábbi Gyálnál, az újabb pedig Sziget-Szent Miklósnál. Jó utat, rögtön 9 óra, jönnek a friss hírek, aztán All Summer Long címmel többek között Kid Rock slágere. És hozom a jazz meg azt is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Áramszünet miatt egy napra bezárnak a zalai bíróságok. 3 millió forintot nyert egy zalaegerszegi társasház felújításra. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Rendkívüli munkaszüneti napot tartanak augusztus 24-én a Zala megyei bíróságokon. Az egész rendszert érintő áramszünet miatt aznap zárva lesz a zalaegerszegi törvényszék, valamint a zalaegerszegi, a keszthelyi, a nagykanizsai és a lenti járás bíróság épülete is. Szünetel az ügyfélfogadás és a telefonos ügyintézés, ezért személyesen és telefonon sem lehet majd ügyeket intézni. A beadványokat ugyanakkor a leállás idején is be lehet nyújtani, de kizárólag elektronikus úton vagy postai küldeményként. A rendkívüli munkaszüneti napról a zalaegerszegi törvényszék sajtószóvivője adott tájékoztatást, számolt be róla a zaol.hu. Egyedüli zalai pályázóként nyert támogatást egy zalaegerszegi társasház egy országos lakásfelújítási pályázaton. A több mint 700 jelentkező közül 20 nyertest választottak ki, köztük a Vizslaparki út 25 szám alatti 10 emeletes épület lakó közösségét. A társasház 3 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott a lépcsőház tetején található több mint 50 éves üvegszerkezet felújítására. Az előregedett és több helyen megrepett elemek már balesetveszélyessé váltak, ezért a régi üveget tartósabb, korszerű polikarbonát borításra cserélik. A beruházás teljes költsége mintegy 3,3 millió forint, a munkálatok 80-85%-ával már elkészültek. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós asszály miatt azonban a megszokottnál lényegesen gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdáknak, tájékoztatta rádiónkat Friedman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Hétfőn az ország nagy részén ismét derült, napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet a Dunántúl nyugati, északnyugati felén. Ma délután térségünkben 36, holnap 33 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel hajnalban 18-21 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ahogy a hírek előtt is mondtam, összesen több mint 10 kilométeres a dugó az M0-áson az M1-es felé, balesetek miatt Gyálnál és Szigetszentmiklósnál, és ugyanekkor a szakaszon kell torlódásra készülnie annak, aki a határ felé tart az M1-esen. Felborult egy kamion Mosonmagyaróvárnál. Jó utat, ha a dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, 6 perccel múlt 9, Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Tehet a sejt.
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt.
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután

0: Ezt a FM, a legjobb zenék. Dolgoznak az M7-esen a Balaton felé Baracskánál. 4-5 kilométeres ott a torlódás. Egy kicsivel nagyobb az M0-áson az M1-es felé, a Dunaharasztinál nemrég történt baleset miatt. És továbbra is 10 kilométeren haraszol a pálya az M1-esen Hegyeshalom felé. Egy korábban Mosonmagyaróvárnál felborult kamion miatt. Jó utat, a közlekedési infóga 0620 55 55 155-re jönnek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Úristen, micsoda hang! Best FM a legjobb zenék. Whitney Houston énekelt, aki bekerült azon világsztárok sorába, akik saját Barbie babát kaptak. Az énekesnő ezzel olyan legendákhoz csatlakozott a Barbie Signature sorozatban, mint David Bowie, Diana Ross vagy Tina Turner. Ez pedig már Bob Marley dala, Jammin' MC Light-tal.

Best FM, a legjobb zenék. Forrósággal indul a hét, 34-35 fokok ma is, holnap is szerdán száraz hidegfront enyhíti 5-6 fokkal a kánikulát. Jön a Honey Beast, a Besten, jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Véget ért egy újabb óra, és véget ér lassan a hétfő reggel. Délelőtt is szólnak viszont a legjobb zenék, például az Alice DJ-től. Vagy a Hooligans-től. Jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Útfelújítás és új gyalogátkelő is készül Zala-Szentgróton. Korszerűsítették a közvilágítást Szent Kozma dombján. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Több közlekedési fejlesztésről döntött Zala-Szentgrót önkormányzata. A város több mint 56 millió forint támogatást nyert külterületi utak fejlesztésére. Ebből a Mitterdomb önkormányzati tulajdonban lévő útszakaszait újítják fel. A támogatás a beruházás költségeinek 95%-át fedezi. Új gyalogátkelőhely is épül a Penny előtt. A 3 méter széles zebra teljesen akadálymentes lesz, és speciális megvilágítást is kap. A fejlesztés költségeit az üzlet és az önkormányzat közösen finanszírozza. Emellett az Aranyodi utca és a Sziget utca kereszteződésében elbontják a régi buszvárót, amelynek helyére újat építenek, írja a ZAOL. Befejeződött a közvilágítás korszerűsítése Szent Kozma dombján. A zalai település önkormányzata még tavaly csaknem 4,8 millió forint támogatást nyert a fejlesztésre, az új lámpatestek pedig már üzemelnek. A beruházás során a korábbi 36 wattos kompakt fénycsöves lámpákat korszerű 20 wattos ledes fényforrásokra cserélték. Az új lámpák melegfehér fényt adnak, miközben jóval kevesebb energiát használnak fel. A korszerűsítésnek köszönhetően így csökkenhet a település villamos energia fogyasztása és a közvilágítás fenntartási költsége is. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az új fényforrások kisebb kék fénytartalmuk miatt kevésbé zavarják az éjszakai állatokat és a rovarokat, valamint a fényszennyezés mérsékléséhez is hozzájárulhatnak. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője. Hétfőn az ország nagy részén ismét derült, napos idő lesz. Csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet a Dunántúl nyugati, északnyugati felén. Ma délután térségünkben 36, holnap 33 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet. Éjjel hajnalban 18-21 fok lehet a minimum.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen
2: sárkány. Az első Stefani Germanottától, művész nevén Lady Gagától, aki csoda gyereknek számított, 4 évesen már zongorázott. Egyébként mielőtt saját karrierét elindította volna, olyan előadóknak írt dalokat, mint a Pussycat Dolls, Britney Spears, a New Kids on the Block, vagy Jennifer Lopez. 5 perc elmúlt 10, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

These sounds fall into my mind. Ezek a hangok jutnak eszembe, Verstappen a legjobb zenék. Legalábbis a 90-es és 2000-es évekből. Kenny Dope és a Bucketheads közöse indult el The Bob, These sounds fall into my mind címmel. Ha pedig hétfő, akkor az ezredforduló legnagyobb classic house trackjei forognak a Night Shiftben 6-tól a házigazdától, Whiteboytól, itt a Besten, 7-től pedig a lemezjátszók mögött, Lauer Christian.

0: Best FM, a legjobb zenék. Sajnos balesetekkel indult több helyen a hét. Az M1-esen még a reggeli órákban Mosonmagyaróvárnál a Hegyeshalomfelé vezető oldalon felborult egy kamion, csak a leálló sáv járható, továbbra is 7-8 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Szeged felé az elválasztó sáv növényzetét vágják, a 24-es és a 30-as kilométer között a belső sávot lassan mozgó munkagép foglalja el, 2-3 kilométeres az araszoló kocsisor, és lassabb az M7-es is a Balaton felé Martóvásár és a Velencei tó között, ahol a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek, amikor... Kinek milyen emlékei maradtak meg a 90-es és 2000-es évekből, legyenek bármilyenek is, a korszak zenéi biztosan felszínre hozzák majd a következő órában is, akár csak Akon dala a Locked Up. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 11 óra, a friss hírek után szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszakapcsolnak még egy paksi turbinát. Két medvetámadás is volt hétvégén Szlovákiában. Egész héten meleg, napos idő várható majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még egy turbina termelhet estétől Pakson, az atomerőmű második blokkjának hármas turbinája is elindulhat, ezt a miniszterelnök közölte a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a Duna vízszintje reggel 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött a paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt az erőműben most csak egyetlen turbina üzemel. Újra összeül az országgyűlés. Múlt héten az extrém hőség és az energiatakarékosság miatt nem tartották meg a rendkívüli ülést, most azonban ismét összegyűlnek a képviselők. Ma délután egykor látnak munkához. Két új fideszes honatja is esküdt tehet, majd bizottsági jelentések és módosító javaslatok vitái következnek. A parlament a tervek szerint holnap szavaz az új köztársasági elnökről. Egy nap alatt két súlyos medvetámadás is történt Szlovákiában. A Turócz-Szentmártoni járásban szombat este egy kerékpárosra rontott rá egy vadállat egy erdei magánúton. A férfi a belépni tilos tábla ellenére hajtott be oda. A sérültnek sikerült elmenekülnie. Megműtötték, állapota stabil. Másnap este a Nagyturányi autópálya kijáratnál találtak egy sérült férfit. Őt súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Egy nőstény medve tépte meg, az állatot és két bocsát később kilőtték. Érkezik a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullás a Perszeidák meteorrajnak köszönhető. Az idei csúcs 12-én, azaz szerda éjjel lesz, mondta rádiónknak Király Amanda, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani, sötétség volt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, felpillantva az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
1: Felhő eleinte csak mutatóban lesz az égen, aztán az északnyugati északi tájakon a felhőzet már egyre jobban szűrheti a napsütést. Némi csapadék legfeljebb az északnyugati határ szélen fordulhat elő. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A levegő 32-37 fokig melegszik. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar. A hajnali 16-22 fok után 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Megasztáros, X-faktoros stílusban, aki biztosan itt lesz velünk ebben az órában, az nem más, mint Kylie Minogue! De rajta kívül énekel Rúzsa Magdi, jön a Sweetbox és az Everything's Gonna Be Alright. Hozom segít, de csak Christina Aguilera után. Én No Other Man, 4 perc múlt 11, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Mark Morrisonnal megyünk tovább, aki hazájában, Angliában vezette annó 96-ban ezzel a dallal a slágerlistát, míg a Billboardon a második helyig jutott. Egyébként ő az első és egyetlen európai előadója a legendás amerikai hip-hop kiadónak, a Death Row Recordsnak, Dr. Dre és Snoop Dogg kiadójának.

0: Best FM, a legjobb zenék. Továbbra is brutális dugó van az M1-esen Hegyeshalom felé, ahol még reggel Mosonmagyaróvárnál felborult egy kamion, csak a leálló sáv járható, 10-12 kilométeres a torlódás. Érdemes az egyes főúton kerülni, azt hiszem egyértelmű. Lébénynél még lehajthat, aki szeretne. Erős a forgalom az M7-esen, a Balaton irányába Érd és Székesfehérvár között szakaszosan torlódnak az autók, ráadásul Martonvásár és a Velencei tó között a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. A 35-ös és a 45-ös kilométer között az aktuális munkaterületnél a leálló sávot zárják le, de alkalmanként egy rövid időre a külső sáv forgalmát is megállíthatják. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is átveszi a stafétát Majoros Rita. Jönnek a legfrissebb hírek augusztus 10 hétfő. Ma és holnap még kánikula 35 fok körüli maximumokkal, sok napsütéssel, csapadék nélkül. Szerdán jön egy száraz hideg front és kb. 5-6 fokkal hűti majd a levegőt. Részletes időjárás jelentés a hírek végén. Aztán Rita, Alexandra Burke és Florida közösét indítja majd a Bad Boys-t. Jó étvágyat az ebédhez. Találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újraindítják a Paksi atomerőmű egyik turbináját. Gond van a játszóterek harmadával. Esőre nincs sok esély. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még egy turbina termelhet estétől Pakson. Az atomerőmű második blokkjának hármas turbinája is elindul. Ezt a miniszterelnök közölte a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a Duna vízszintje reggel 19 centivel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt az erőműben egyelőre csak egyetlen turbina üzemel. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek harmada. A fogyasztóvédők közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereken is. Az első fél évben mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg. A terek 37%-ánál, illetve az eszközök 35%-ánál találtak hibát. Emiatt mostanáig mintegy 14 millió forint bírságot szabtak ki. Rekordkorán végeztek a gazdák az aratással. A korábbiakhoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Július 10-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4 millió 100 ezer tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben, és őszi általában is. Azt lehet mondani, hogy 3-400 ezer tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy mint az előző években megszoktunk.
1: Erdőtűztomból Andalúziában 8000 hektáron pusztítanak a lángok, emiatt 6 településről 500 embert evakuáltak. A tűzoltók két aktív tűzfronttal küzdenek. Tegnap mintegy 500 szakember vett részt a munkában. A levegőből 26 járművel oltották a tüzet. Spanyolországban idén már 40 jelentős erdőtüzet regisztráltak. Ezek mintegy 200 ezer hektárnyi területet érintettek. A szinte zavartalanul napos idő után, főleg az északnyugati északi tájakon már megjelenhetnek felhők, de zápor, zivatar inkább csak a határvidéken fordulhat elő. A levegő 32-37 fokig melegszik. Késő este 20-29 fokra számíthatunk. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar, a hajnali 16-22 fok után napközben 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás napot, kellemes délután, szuper hétfőt kívánok mindenkinek, és könnyű akadályokat a hétre. Majoros Rita vagyok, Levinek jó pihenést kívánok, átveszem a stafétát, és a következő 6 órában velem tölthetik az idejüket. Hát remélem, hogy ez jó hír, az még talán jó, hogy a Coldplay is érkezik hamarosan, Alexandra Burke pedig már nyitja is az órát, jön a Bad Boys Floridával.

Best FM a legjobb zenék. Hogy alakult a hétvége? Remélem, hogy jól érezték magukat, és ki tudták magukat pihenni, ki tudtak egy kicsit kapcsolódni. Én tegnap egy barátnős szülinapon voltam, egy ilyen kis hajókiránduláson, fergeteges volt, pont így a félig naplementében. Hát nagyon-nagyon jól szórakoztunk, úgyhogy ez egy kicsit így már megalapozta a hétfőmet is. Remélem, hogy önöknél is jó hangulatban telt az elmúlt két nap, és hogy itt vannak velem egész délután, és hallgatjuk együtt a legjobb zenéket. Ha valakinek egy picit kevésbé volt jó a hétvége, akkor azért maradjon, ha valaki pedig tovább vinné a hétvégi lendületet, akkor azért mindenki megtalálja ma is a kedvencét. Én pedig igyekszem a legjobb zenéket hozni jó hangulatban, és akár munka mellé, útközben, vagy éppen csak úgy lazulásképp hallgatni. Mondjuk Rosella dalát, jön az Everybody's Free, itt lesz majd Mario Winans is, hozok napkérdését, jövök közlekedési információkkal, de előtte még Jennifer Lopez dalával If You Had My Love, itt a Best FM-en, legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Az utakon járnak, ma is számítok önökre, látnak valamit, tapasztalnak valamit az utakon. Köszönöm, ha megírják, hogy felhívnak. A számunk nem változott, 0620-55-55-155-ös. Erős a forgalom az M7-esen, ezt írja Laci. Letenye felé méghozzá Érd és Székesfehérvár között torlódnak az autók. Ráadásul Martonvásár és a Velencei tó között veszélyes fákat vágnak ki. 35-ös, 45-ös kilométerek között a munkaterületnél a leállósáv ilyenkor zárva van, úgyhogy alkalmanként egy rövid időre a külső sáv forgalmát is megállítják, ezzel kell számolni. 0620-55-55-155, még egyszer a számunk, én itt számolok az önök üzeneteivel is. Ha bárki lát valamit az utakon, megköszönöm, ha gondol ránk. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Thank you.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Imádom énekelni ezt a dalt, ez volt Blaze és Diaz, és a Minden másképp lesz. Közben pedig elérkeztünk egy órához, jönnek mindjárt a legfrissebb hírek, pár percünk van még, utána pedig Nejo érkezik, és a Sexy Love... És jön majd a 4-es street is, és az üzenet a távolból.
2: Marad ez a hely, ne is keressetek máshol.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Estétől még egy turbina termelhet Pakson. Adjunk inni a madaraknak. Az előrejelzések szerint a száraz meleg idő kitart. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még egy turbina termelhet estétől Pakson, elindul majd az atomerőmű második blokkjának hármas turbinája is. Ezt a miniszterelnök közölte a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a Duna vízszintje reggel 19 centivel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt az erőműben jelenleg csak egyetlen turbina üzemel. Újra összeül az országgyűlés. Múlt héten az extrém hőség és az energiatakarékosság miatt nem tartották meg a rendkívüli ülést, most azonban ismét összegyűlnek a képviselők. Ezekben a percekben látnak munkához. Ma két új fideszes honatja is esküdt tehet, majd bizottsági jelentések és módosító javaslatok vitái következnek. A parlament a tervek szerint holnap szavaz az új köztársasági elnökről. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz idő miatt kevesebb helyen találnak vizet, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakókörnyezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is, tehát madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edényt rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
1: Történelmi mélypont közelében van több folyó vízállása Horvátországban. Rendkívül alacsony például a Duna és a Dráva szintje. Utóbbinál az alacsony vízállás miatt nagy homokpadok kerültek felszínre. Ezek elzárják a hajózó utat, így a hajók nem tudnak bejutni eszékre. Az Orjava vízállása mindössze 3 centi, a folyó a következő napokban akár teljesen ki is száradhat. A szakemberek szerint ugyanis egyelőre nem várható jelentős csapadék utánpótlás. Felhő eleinte csak mutatóban lesz az égen, aztán az északnyugati északi tájakon a felhőzet már egyre jobban szűrheti a napsütést. Némi csapadék legfeljebb az északnyugati határ szélen fordulhat elő. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A levegő 32-37 fokig melegszik. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar. A hajnali 16-22 fok után 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Délután 1 óra múlt, lassan 5 perccel megy tovább a hétfő, én pedig csodás napot kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok ebben az órában is. A legjobb zenéket kiválogattam össze, és kerestem ki a 90-es, 2000-es évekből, mint a Simply Red és a Sunrise például, vagy Ne Jó és a Sexy Love. Utóbbival már indul is az óra. Szép napot!
0: Best FM, a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

Lesztefem a legjobb zenét, meg is hoztam a nap témáját. A közvetlen szomszédommal találkoztam a minap, és pont azt mondta, hogy nagyjából egy éve vagyunk szomszédok, hogy fú, hát bocs, hogyha a múltkor egy kicsit hangos volt, mert hogy áthívott pár haverját, és hogy ha esetleg egy kicsit hangosak voltak, akkor elnézést kér. De egyébként bevallom őszintén, egyáltalán nem hallottam az előző estéből semmit, lehet, hogy azért, mert füleset zenét hallgattam, vagy szimplán észre sem vettem, de én tényleg nem vagyok az a szomszéd, aki az ilyesmikért szól. Nyilván, ha hajnali 4-kor is még ordítanának, akkor azért igen, de erről egyáltalán nem volt szó. És pont emiatt jutott eszembe az, hogy vajon milyen egy tökéletes szomszéd. Bár talán tökéletes szomszéd nincs, de milyen egy igazán jó szomszéd? Szól, hogyha valami van, vagy pont, hogy nem szól? Tudunk neki mondjuk kulcsot adni, hogy virágokat locsoljon? Ilyen egyáltalán létezik még manapság? Szóval mitől jó egy jó szomszéd? Ma délután erre vagyok kíváncsi, és jöhetnek a tapasztalatok, vélemények. 0620 55 55 155. Ha valaki jó szomszédnak tartja magát, én azt gondolom, azt is nyugodtan megírhatja. Én azt gondolom, hogy jó szomszéd vagyok, talán pont attól, mert közreműködő vagyok, szívesen segítek, ha arról van szó, nem is tudom akár felcipelni csomagokat az idősebbeknek, vagy nem vagyok túl hangos lakó sem, vagy legalábbis remélem, bár az alattam lakó szerintem néha azért a magas sarkújban járkálást nem annyira csípi, de talán ez a legnagyobb probléma. Szóval 0620 55 55 155, jöhetnek az üzenetek, és mellé pedig Sheryl Crow és az All I Wanna Do. Itt a Best FM-en. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: kívánok az úton lévőknek, hozom a legfrissebb útinfókat. Azt kaptam az M5-ösről, hogy Szeged felé Őrkén térségében javítják a burkolatot az 53-as kilométernél, így csak egy sáv járható és már több kilométeres a torlódás. A hajnali órákban felborult egy kamion az M1-esen, Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvár térségében. 155-ös kilométernél a határ felé továbbra is csak a leálló sáv járható, úgyhogy így közel 10 kilométeres a torlódás ott. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon halad a forgalom, így ezen az oldalon úgy olyan 2 kilométeres araszolásra kell számítani. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van még útinfója, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Jó, tehát mindenkinek is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fogtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt kívánok mindenkinek, pár perc múlva délután 2 óra lesz már, úgyhogy tényleg nagyon pereg ez a hétfő. Menjünk is neki a következő órának. Whitney Houstonnal jön az I'm Every Woman. És itt lesz a Bombon is, és a hétvégi királylány.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo-fee-doo.

0: a Best FM-en.
1: A szokottnál kevesebb gabona termett tájfuntomból Kínában. Nálunk egyelőre nem sok csapadék várható, marad a meleg idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rekord hamar végeztek a gazdák az aratással. A korábbiakhoz képest viszont 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, mondta a rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Július 10-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek az munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4.100.000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben, és őszi árpából is azt lehet mondani, hogy 3-400.000 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy mint az előző években megszoktunk.
1: Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek harmada. A fogyasztóvédők közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereken is. Az első fél évben mintegy 3000 eszközt vizsgáltak meg. A helyszínek 37%-ánál, illetve az eszközök 35%-ánál találtak hibát. Emiatt mostanáig mintegy 14 millió forint bírságot szabtak ki. Harci gépeket kellett bevetni Donald Trump golf központja fölött. Az amerikai elnök itt töltötte a hétvégét, így a New Jersey államban lévő létesítménynél ideiglenes repülési korlátozásokat vezettek be. Két repülő mégis odatévedt tegnap. Ezeket az amerikai légierő vadászgépei kísérték ki a lezárt légtérből. Azt nem közölték, hogy milyen járművekről van szó. Fennakadásokat okoz a Delfin tájfun Kína több térségében. A heves esőzések és viharok eddig az ország keleti és középső részét érintették. Sanghajban például a víz utcákat öntött el, a város két repülőterén pedig csaknem 1000 járatot töröltek. A tájfun maradványai most észak felé tartanak. Pekingbe, Tianjinbe vagy Hopeibe is jelentős esőzéseket vihetnek. A hatóságok árvízveszélyre, földcsuszamlásokra figyelmeztettek. A szinte zavartalanul napos idő után, főleg az északnyugati északi tájakon már megjelenhetnek felhők, de zápor, zivatar inkább csak a határvidéken fordulhat elő. A levegő 32-37 fokig melegszik. Késő este 20-29 fokra számíthatunk. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar, a hajnali 16-22 fok után napközben 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Mitől lesz valaki jó szomszéd? Ma délután ez a nap kérdése. Jöhetnek akár a saját tapasztalatok is a 0-20-55-55-155-re, na meg a legjobb zenék. Úgyhogy Whitney Houston érkezik mindjárt, és az I'm Every Woman, de jön Eminem is Dido-val, most pedig Danny Minogue és az I Begin to Wonder. 2 óra múlt 5 perccel.
0: Best FM.

0: egy jobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: is kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy milyen a jó szomszéd, vagy mitől lesz valaki jó szomszéd? Már csak úgy záporoznak az üzenetek. Kati azt írja, a jó szomszéd szerintem az, aki figyel a másikra, de nem akar beleavatkozni az életébe. Ha kell, segít, ha pedig nem kell, akkor békén hagy. Szerintem ez egy tökéletes leírás. Írt Peti is, nálam az a jó szomszéd, akinek lehet kölcsön kér, akitől lehet kölcsön kérni egy kis cukrot, és nem úgy adja oda, mint hogyha a fél kamráját kértem volna el. Nagyon jó. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, sőt, kikerült egy poszt is a kérdéssel, úgyhogy várom a válaszokat. Cserébe hozok egy kis Red Hot Chili Peppers-t. Under the Bridge, itt a Best FM-en. So

0: Vesztefem, a legjobb zenék, vigyázzon mindenki magára az utakon. A hajnali órákban felborult egy kamion az M1-esen Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél továbbra is csak a leállósáv járható, 20 kilométeres már a torlódás. Aki teheti, a 129-es jelű Sopron, Csorna, Szombathely és a 160-as jelű Moson-Magyaróvár csomópontok között kerüljön az 1-es főúton, mert az autópályán maradva a határ felé lényegesen, sőt nagyon hosszú lesz a menetidő. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon halad a forgalom, amit úgy nagyjából 3 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ide várom továbbra is az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Bemutatták Kerkafalva saját sörét a falunapon. Korábban is érkezhetnek a hulladékszállítók. Egy fonyódligeti bisztrói az év strandétele. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Saját sört készítetett Kerkafalva, az új italt a település falunapján mutatták be. A kerkafalvi Haris nevet viselő kézműves sör egy nagyrákosi sörfőzdével együttműködésben készült. Az enyhén édeskés, citrusos, félbarna él háromféle amerikai komlót és rozsmalátát tartalmaz. Nevét a térségben ritkának számító harismadárról kapta, amely a palack címkéjén is megjelenik. A falunapon a helyi gasztronómiai és kézműves hagyományok is szerepet kaptak, főzőversenyt is rendeztek. Ezt a Komák csapata nyerte vargányás tejfölös szarvasragúval. A nagy meleg ellenére sokan részt vettek a rendezvényen, ahol több zenei és táncos produkció mellett a tűzoltók habpartival is készültek a látogatóknak, számolt be róla a ZAOL. A rendkívüli hőségben is folyamatos a hulladékszállítás, a Zalaispa ZRT ugyanakkor a lakosság együttműködését kéri. A társaság munkatársainak a kánikulában akár 60 fokosra felhevült aszfalton kell dolgozniuk, ezért a megszokottnál korábban is megkezdhetik a munkát. Arra kérik a lakókat, hogy a hulladékgyűjtő edényeket már reggel 5 óráig helyezzék ki, azokba kizárólag kommunális hulladék kerüljön, és a kukák súlya ne haladja meg a megengedett értéket. A nagy meleg miatt a járatok érkezési ideje is változhat. Egyes területekre korábban, máshová a hosszabb munkafolyamatok miatt később érhetnek oda. Egy fonyódligeti bisztró friss pisztrán konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett versenyen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett készíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is bírálta. Hétfőn az ország nagy részén ismét derült, napos idő lesz. Csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet a Dunántúl nyugati, északnyugati felén. Ma délután térségünkben 36, holnap 33 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet. Éjjel hajnalban 18-21 fok lehet a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nagyon vidám, kellemes hétfő délután kívánok Önnek így 2026. augusztus 10-én, amikor is a mikrofonnál már majd eszi a folytatásban egészen 18 óráig, a Best FM Night Shift indulásáig. Na de addig is hozom Önnek életünk bestjeit, a 90-es, 2000-es évek legjobbjait, amik közül nem hiányozhat a Daxtó slágeres, remélem a Barbra Streisand.
3: 88.9 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az önkedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

88.9 Best FM a legjobb zenék Zalaegerszegen is, ahol az Airi Mafiától szólt a Volt egy álmom. Az elmúlt percekben a Magyar Vörös Keresztnek és az Országos Vérellátó Szolgálatnak pedig az volt az álma, hogy biztosítani tudják a hazai vérkészleteket, ugyanis nyáron nagyon-nagyon meg szokott csappanni a készlet a szabadságolások és az utazások miatt, és sajnos idén még inkább leapadt a véradói szám, ezért közzé is tettek egy felhívást, amelyben várták a donorokat. Most pedig egy újabb közleményt adtak ki, amelyben megköszönik a donorok segítségét, mert sikerült stabilizálni a hazai vérkészleteket. De ez nem jelenti azt, hogy hátradőlhetünk, hiszen naponta 1600-1800 véradóra van szükség annak érdekében, hogy a hazai vérraktárak fel legyenek töltve, és mivel egy-egy vérkészítmény maximum csak 5 napig tartható el, ezért ez bizony egy embert próbáló feladat. Így Zalaegerszegen a területi vérellátóban a Zárda utca 4-es szám alatt folyamatosan várják az önkénteseket, de egyébként még külső helyszíneken is. Így például holnap a Vörös Kereszt Nagykanizsai szervezeténél 11.30 és 13.30 között, illetve 15.30 és 17.30 között pedig Szepetneken, a Petőfi Sándor utcában. A szerda a Rédicsieké, a Művelődési Házban lehet majd vért adni, csütörtökön pedig Sármelléken, szintén a Művelődési Házban. A péntek az Egervárieké, itt pedig a Közösségi Ház és Könyvtár épületében várják az önkénteseket. Vért az adhat, aki elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, testsúlya viszont eléri az 50 kg-ot, és egészségesnek érzi magát, de tudja, lakcímkártya, tajkártya és személyi mindenféleképpen legyen önnél, na meg szerintem a Best FM is, hiszen életünk legjobb zenéit hallgatva sokkal gyorsabban repül az idő.

0: A Söjtöri Balogné Dóra Alexandra vehette át ezt a kitüntető elismerést, és így ő képviselheti a magyar méhészetet egy éven keresztül. Idén is több ezer érdeklődő érkezett az ország minden részéről Jászberénybe, a 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozóra, ahol a három gyermekes édes anyuka ülhetett a trónra. Az első udvarhölgy címét a budapesti Varga Hanna, még a második udvarhölgy címét a bácsborsódi Petli Gabriella kapta. A mézkirálynőnek választott Alexandra pedig még a közönségdíjat is elnyerte, ami csak hab volt a tortán. A méhészet egyébként számára az élete része, családi örökségből fejlődött ki ez a hivatástudat, hogy zajlott a mézkirálynő választás, arról pedig a Vármegyei Hírportálon talál részletes infókat. Gratulálunk az elismeréshez. Nálunk itt a Besten pedig azokat a zenéket találja, amik már szintén átestek egy-egy megmérettetésen, méghozzá a 90-es, 2000-es évek zenéi közül a legjobbakká váltak. Így például Jennifer Hudson slágere a Spotlight, amit már is pörgetek önnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék Zalaegerszegen is, ahol lehet, hogy most egy kisebb bosszúság éri a zalaegerszegi autósokat, de az biztos, hogy később ennek örülni fogunk, hiszen a belvárosban jelentős közműrekonstrukció kezdődött, ami bizony forgalomkorlátozással jár. Épül a Szennyvíz csatorna a Kisfaludi utcában, és az útszakasz aszfaltburkolatát is teljesen helyreállítják a szakemberek. A Vizslaparki út 6 és 12-es számú ingatlanok előtt már 2023-ban kiváltották a Szennyvíz csatornát, viszont most kiderült, hogy a Vizslaparki út és a Mártírok útja közötti szakaszon nem megfelelő a csatorna állapota és a lejtése sem. Így most több mint 90 méter új gerinc csatorna épül majd, 7 méter bekötéssel, 3 tisztítóaknával és egy tisztító idommal, amely munkálatokra augusztus végéig kell számítani. A közműrekonstrukció után pedig mintegy 663 négyzetméteren teljes pályás aszfaltburkolat helyreállítás valósul majd meg, olvasható azzal a vármegyei hírportálon, úgyhogy az autósoknak nem szabad elfelejteniük, hogy a belváros irányába jelenleg nem tudnak áthajtani a Vizslapark felé. Ez az útszakasz teljesen le van zárva, vezessen óvatosan, hiszen mindenkit hazavárnak. Hogyha pedig van közlekedési infója Zalaegerszeg útjairól, akkor arra kérem, hogy azt pedig ne tartsam magában, hanem dobjon róla egy üzit a Best FM Zalaegerszeg bármely ismert elérhetőségén.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy megállunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a nélküled.
2: Szó, de nem értem rá. Sokszor mondtad már, és rád is rá.
1: Az órát pedig Madonna és Justin Timberlake kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
4: Három szünet miatt egy napra bezárnak a zalai bíróságok. 3 millió forintot nyert egy zalaegerszegi társasház felújításra. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Rendkívüli munkaszüneti napot tartanak augusztus 24-én a Zala megyei bíróságokon. Az egész rendszert érintő áramszünet miatt aznap zárva lesz a zalaegerszegi törvényszék, valamint a zalaegerszegi, a keszthelyi, a nagykanizsai és a lenti járás bíróság épülete is. Szünetel az ügyfélfogadás és a telefonos ügyintézés, ezért személyesen és telefonon sem lehet majd ügyeket intézni. A beadványokat ugyanakkor a leállás idején is be lehet nyújtani, de kizárólag elektronikus úton vagy postai küldeményként. A rendkívüli munkaszüneti napról a zalaegerszegi törvényszék sajtószóvivője adott tájékoztatást, számolt be róla a zaol.hu. Egyedüli zalai pályázóként nyert támogatást egy zalaegerszegi társasház egy országos lakásfelújítási pályázaton. A több mint 700 jelentkező közül 20 nyertest választottak ki, köztük a Vizslaparki út 25 szám alatti 10 emeletes épület lakó közösségét. A társasház 3 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott a lépcsőház tetején található több mint 50 éves üvegszerkezet felújítására. Az előregedett és több helyen megrepett elemek már balesetveszélyessé váltak, ezért a régi üveget tartósabb, korszerű polikarbonát borításra cserélik. A beruházás teljes költsége mintegy 3,3 millió forint, a munkálatok 80-85%-ával már elkészültek. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós asszály miatt azonban a megszokottnál lényegesen gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdáknak, tájékoztatta rádiónkat Friedman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Hétfőn az ország nagy részén ismét derült, napos idő lesz. Csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet a Dunántúl nyugati, északnyugati felén. Ma délután térségünkben 36, holnap 33 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet. Éjjel hajnalban 18-21 fok lehet a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ígéretemhez hűen már is visszatértem a 4 órási hírek után életünk legjobb zenéivel, a 90-es, 2000-es évek bestjeivel, amik közül ebben az órában biztos, hogy hozom Chris Cross slágerét, itt lesz majd a Jump, de pörög az éjjel érkezem is, az órát pedig Madonna és Justin Timberlake kezdi már is. Ez a 4 Minutes.
0: 88.9 Best FM.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: 88.9 perc FM a legjobb zenék Zalaegerszegen is, ahol, hogyha most autózik a Mikes utcai óvoda felé, akkor biztos, hogy mosolyra húzódik a szája, mert hogy színesebbé vált egy garázsfala a városban, a Mikes utcai Ovi és Én című rajzpályázatnak köszönhetően. A pályázat célja az volt, hogy a garázssor északi oromfala egy kicsit barátságosabbá váljon, méghozzá egy helyi gyermek elképzelése alapján. A felhívásra rengeteg kreatív alkotás érkezett, és hát nem klisé azt mondani, hogy a zsűrinek nagyon-nagyon nehéz dolga volt. Az első helyezett alkotása már fel is került a falra, Paksa Borbála rajza nyerte el a zsűri elismerését. Az alkotáson egyébként kosarazó gyerekek, olvasó, hintázó, játszó gyermekek láthatók, amit a Vármegyei Hírportálon is megtalál. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi gondoskodnak arról, hogy önnek fergetegesen teljen minden egyes napja, bármikor is hangoljon a 88.9-re, ahol a folytatásban már érkezik is Chris Crush slágere.

88.9 Best FM a legjobb zenék Dalaegerszegen is, ahol Luke Combs dalolt nekünk a gyors autóról az elmúlt percekben, ez volt a Fast Car. Arra viszont figyelni kell, hogy ne hajtson túl gyorsan, hiszen első és legfontosabb a biztonság, amire most még inkább oda kell figyelnünk, hiszen fokozott óvatosságra intenek minket Zalavár megyében is. A vadveszély ugyanis ezekben a hetekben különösen nagy az erdős és mezőgazdasági területek közelében, ezért a szakemberek fokozott figyelmet kérnek az autósoktól, ugyanis most vagyunk az őzek párzási időszakának kellős közepén. Ugye július 2. felétől augusztus közepéig tart ez az időszak, amikor is jelentősen nő a közúti balesetek kockázata. Ilyenkor az őzek sokkal aktívabbá válnak, hát ugye leereszkedik az a bizonyos lila köd, szerelembe esnek, aztán csak mennek a párjuk után, éppen ezért, hogyha egy őzike átszalad előttünk az úton, akkor bizony számíthatunk arra, hogy rövid időn belül őt több állat is követi, ezért fokozott figyelemre van szükség. Érdemes mérsékelnünk a sebességet a vadveszélyt jelző táblák közelében, és folyamatosan figyelni az útmenti növényzetet. Hogyha hirtelen felbukkan a vad az úttesten, akkor ne ráncsuk el a kormányt, hanem intenzíven, egyenes vonalon fékezzünk, ez a legbiztonságosabb megoldás. Mi egyébként pont a hétvégén autóztunk itt Zalaegerszeg mellett, és három őzike is átugrált előttünk az úton, úgyhogy tényleg nagyon oda kell figyelni. Vezessen óvatosan, hiszen mindenkit hazavárnak, hogyha pedig van útinfója Zalaegerszeg útjairól, vagy a térség útjairól, akkor arra kérem, hogy azt ne tartsam

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM.

88.9 Best FM a legjobb zenék Zalaegerszegen is, ahol augusztus 23-án az apró kincsek piaca várja az érdeklődőket. A göcsei rendezvények világába a gyerekek is belopják magukat, hiszen azzal a céllal jött létre ez a piac, hogy a legkisebbek is közelebb kerüljenek a tudatos gondolkodáshoz és a közösségi élményekhez. Itt egy pokrocnyi helyen próbálhatják ki magukat a gyerekek árusként, miközben megtapasztalják a valódi piac hangulatát. Így a résztvevők elhozhatják a megunt, de még jó állapotú játékaikat, könyveiket és társas játékaikat. Aztán cserélhetnek, alkudozhatnak és beszélgethetnek is az apró kincsek piacán, a Pipahegyi piacon. Augusztus 23-án sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják Önt, bármikor is hangoljon a 88.9-re, ahol megállás nélkül 0-24-ben pörgetem Önnek a 90-es, 2000-es évek legjobbjait.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 88.9 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy icipici szünetet, hírezünk, időjárásozunk, de aztán ígérem, hogy jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Beléd szerettem. Ez van.
2: Beléd szerettem, ez van.
1: Az órát pedig Sarah Connor és TQ kezdi a hírek után.
3: Let's get back to bed, boy. Let's get back to bed, boy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
5: Útfelújítás és új gyalogátkelő is készül Zala-Szentgróton. Korszerűsítették a közvilágítást Szent Kozma dombján. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Több közlekedési fejlesztésről döntött Zala-Szentgrót önkormányzata. A város több mint 56 millió forint támogatást nyert külterületi utak fejlesztésére. Ebből a Mitterdomb önkormányzati tulajdonban lévő útszakaszait újítják fel. A támogatás a beruházás költségeinek 95%-át fedezi. Új gyalogátkelőhely is épül a Penny előtt. A 3 méter széles zebra teljesen akadálymentes lesz, és speciális megvilágítást is kap. A fejlesztés költségeit az üzlet és az önkormányzat közösen finanszírozza. Emellett az Aranyodi utca és a Sziget utca kereszteződésében elbontják a régi buszvárót, amelynek helyére újat építenek, írja a ZAOL. Befejeződött a közvilágítás korszerűsítése Szent Kozma dombján. A zalai település önkormányzata még tavaly csak nem 4,8 millió forint támogatást nyert a fejlesztésre, az új lámpatestek pedig már üzemelnek. A beruházás során a korábbi 36 wattos kompakt fénycsöves lámpákat korszerű 20 wattos ledes fényforrásokra cserélték. Az új lámpák melegfehér fényt adnak, miközben jóval kevesebb energiát használnak fel. A korszerűsítésnek köszönhetően így csökkenhet a település villamos energia fogyasztása és a közvilágítás fenntartási költsége is. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az új fényforrások kisebb kék fénytartalmuk miatt kevésbé zavarják az éjszakai állatokat és a rovarokat, valamint a fényszennyezés mérsékléséhez is hozzájárulhatnak. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője. Hétfőn az ország nagy részén ismét derült, napos idő lesz. Csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet a Dunántúl nyugati, északnyugati felén. Ma délután térségünkben 36, holnap 33 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet. Éjjel hajnalban 18-21 fok lehet a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az 5 órási hírek után már is robogunk tovább életünk bestjeivel itt a 88.9 Best FM Zalaegerszeg hullámhosszán, amely pörgésben olyan fantasztikus előadók kísérnek el minket, mint a Lighthouse Family, itt lesz majd a High, de pörög a Kék a szívem is Szakács Gergő és Rúzsa Magdi előadásában, az órát pedig Sarah Connor és TQ duója kezdi.
0: 88.9 Best

88.9 Best FM a legjobb zenék Talhegerszegen is, ahol az elmúlt napokban egy kicsikét felfrissülhettünk, hiszen a harmadfokú hőségriadó visszafokozódott a másodfokúra, de azért még mindig oda kell figyelnünk az egészségünkre és a környezetünkre. Erre hívja fel a figyelmet a Zalavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság is. A tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért tartsuk be továbbra is az alapvető óvintézkedéseket. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás. Ne csak akkor ígyunk, amikor már szomjasnak érezzük magunkat, hanem inkább folyamatosan pótoljuk az elvesztett folyadékot. Elsősorban vízzel kerüljük a koffein, illetve a magas cukortartalmú üdítő italokat, kávékat, váltsunk tiszta vízre. A déli órákban lehetőség szerint 11 és 15 óra között továbbra is kerüljük a napon tartózkodást és a megterhelő fizikai munkát. A szabadtéri sportolást, futást, bringázást érdemes vagy a korra reggeli, vagy az esti órákra időzíteni. Hogyha fáj a fejünk, vagy szédülünk, gyengének érezzük magunkat mondjuk edzés közben, akkor azonnal szakítsuk meg a tevékenységet. Kiemelten figyeljünk oda az egyedül élő idősekre, és segítsük őket a megfelelő folyadék bevitelben. Gyermeket, idős vagy mozgásában korlátozott szemét, illetve házi állatot még néhány percre sem szabad parkológépjárműben hagyni, ezt ne felejts el, hiszen az utastér nagyon-nagyon gyorsan életveszélyes hőmérsékletre forrósodhat fel. Hogyha ilyen helyzetet észlelünk, akkor értesítsük a 112-es segélyhívószámot. A katasztrófavédelem weboldalán egyébként megtalálhatjuk a légkondicionált helységek listáját is, bármerre is járjunk az országban, de hogyha például Zalát nézzük, akkor csak Zalaegerszegen közel 20 olyan helyet találhatunk, ahol klíma várja a betérőket, de Bonyarcvashegyen, Tóth-Szentmártonban, Sármelléken és Nagykanizsán is találhatunk ilyen helyeket. Na de hogyha az a kérdés, hogy életünk legjobb zenéit hol találja, akkor arra csak egy válasz van, méghozzá a 88.9, ahol 0-24-ben megállás nélkül játsszuk önnek 90-es, 2000-es évek legjobbjait.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék Zalaegerszegen is. A csillagászat szerelmeseinek érdemes lesz ezen a héten többször is kimenni az éjszakai égbolt alá, de főleg augusztus 12-éről 13-ára víradóan, hiszen ekkor lesz megfigyelhető a Perszeidák meteorai éves maximuma. Úgyhogy ez a nap különösen fontos lesz, hiszen a részleges napfogyatkozás is ezen a napon lesz. Magyarországon a lenyugvó nap fogyatkozásban lévő narancssárga sarlóját lehet majd látni, amilyen egyébként legutóbb 2003-ban volt, legközelebb pedig 2039. június 21-én lesz, úgyhogy érdemes lesz most elcsípni, de csak is és kizárólag erre a célra kifejlesztett napszemüveget használva, nem úgy, mint régen, amikor a nagymamámnál ilyen kormozott üvegeket használtunk, na hát az egyáltalán nem jó. Oké, azt felejtsük el, azt káros a szemre, viszont a csillaghullást szemüveg nélkül is láthatjuk, és távcső nélkül is, óránként egyébként akár 70-80 darabot is. Augusztus 23-áig lesz aktív a raj, úgyhogy nem muszáj pont 12-én kimenni, a lényeg, hogy valamelyik este szálljunk rá egy kis időt, és akár egy kis nyáresti pikniket is szervezhetünk köré. Az a fontos, hogy Zalaegerszeg fényeitől távol eső helyet keressünk, hogy a fényszennyezés ne zavarjon be. Hogyha viszont valaki elfelejti ezt, most ne csüggedjen, hiszen jönnek majd a geminidák is, ők december 14-én érik el maximumukat. Óránként akár 120 hullócsillagot is lehet majd látni, ezt ígérik a szakemberek. Hát nálunk itt a Besten rengeteg csillagot lehet hallgatni, méghozzá zenei csillagokat, akik a 90-es, 2000-es években óriásiakat alkottak, na meg azóta is, fent vannak a zenei égbolton, és ontják magukból a jobbnál jobb slágereket, például a Halott pénzes srácok, akiktől pörög már is a majd itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék Zalaegerszegen is, ahol I The Court és Fede LeGrand közöse után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy át kell adnom a terepet DJ White Boynak, na meg a Best FM Night Shiftnek, így most KT és Zabos Regina Más tőle egy című dalával mára. Elköszönök, az elmúlt mintegy 3 órában Nagy Betit hallotta, további kellemes délutánt, szép estét kívánok Önnek!

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Törvénybe kerülhet a vízhez, energetikához és fenntartható környezethez való jog. Többlettel zárt a költségvetés júliusban, ezrek tüntettek Ceutában. Villányi Eszter vagyok. Le kell zárni a víz megtartással és az atomenergiával összefüggő tabukat, ezt a miniszterelnök mondta napi rendelőtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban határozzák meg a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint 500 milliárd forinttal maradt több az államkasszában. A tárca jelentésében az áll, a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett, nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. A játszóterek harmada megbukott az ellenőrzésen. A fogyasztóvédők közterületi játszótereken, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarain vizsgálódtak, de jártak szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban is. Az első fél évben mintegy 3000 eszközt ellenőriztek. A helyszínek 37%-ánál, illetve az eszközök 35%-ánál találtak hibát. Emiatt mostanáig mintegy 14 millió forint bírságot szabtak ki. Kábítószer birtoklás miatt nyomoz a rendőrség a hajógyári szigeti koncert alatt történt rosszul létek ügyében. Egy fiatal arról posztolt, hogy a szombati buli alatt a húgát tudtán kívül bedrogozhatták. Egy 39 éves nő később videóban számolt be arról, hogy miután megitta az italát, szinte azonnal összecsuklott. A Telex kérdésére a BRFK azt írta, már több tanút is meghallgattak az ügyben, és a cél, hogy teljes körűen tisztázzák a történteket. A Sziget azt közölte, minden lehetséges módon segíteni fogják a nyomozóhatóság munkáját. Több ezren tüntettek Ceutában, a demonstrálók a migrációs válság azonnali megszüntetését követelték a spanyol kormánytól és az európai intézményektől. Az eseményt egyébként az észak-afrikai spanyol város keresztény, muszlim, zsidó és hindu vallási közösségei közösen hirdették meg egy lakossági civil szervezettel a július 30-ai tömeges határsértés miatt. Marad a napos száraz idő, északnyugaton lehet több felhő az esti órákban, arrafelé elvétve kisebb zápor is kialakulhat. A szél néhol megélénkül, késő estére 20-29, éjszakára 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. 32-38 fok között alakulnak a keddi csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hétfő van, úgyhogy Classic House 100.

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Aki már feliratkozott a Mixcloud profilomra, ő kapta az értesítést a múlt héten, aki pedig nem tette meg, tegye meg, hogy majd a jövőben elsőként értesülhessen arról, hogyha új mixek kerülnek fel a többi mellé, közé, alá helyett. Mert hogy ez történt a múlt héten is, 5 újabb mix elérhető, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ezt a profilomat keressétek korábbi nácsítes mixekért, természetesen az újonnan feltöltött mixek mellett is, meg a régiek mellett is, ott vannak a tracklisták.

Nagyon-nagyon szépen köszönjük az üzeneteket, amiket kapunk a 0625555155-re, illetve a saját felületünkre, a Best FM Nightshiftre, Instán és Facebookon keresztül, de néha azért őszintén megmondom, egy picit úgy érzem magam, mint az ilyen nagy hipermarketekben, hogy ott már júliusban az iskola kezdése volt a kirakva a cuccok. Tehát még van azért a nyárból egy 3 hét, de én értem az izgatottságot, meg a kíváncsiságot, hogy mi lesz majd ősztől, hogy a Nightshift bulikkal mi lesz, dolgozunk rajta, de azért most még én azt mondom, hogy élvezzük a nyarat jó, amíg még van belőle, és aztán majd, hogyha szeptembertől megint lehet majd velünk havi rendszerességgel találkozni valahol, akkor azt úgy is mondani fogjuk itt is, meg kerülnek fel majd az infók az előbb említett profiljainkra, a Best FM Nightshift Facebook, illetve Instagram profilunkra. Jó, de nagyon-nagyon szépen köszönjük az érdeklődést, dolgozunk azon, hogy megint tudjunk rendszeresen együtt bulizni a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereire, és addig is, amíg ez megvalósul, addig itt, hétfőtől vasárnapig 6 és 8 óra között mixeljük a legjobbakat az ezredfordulóból.

0: White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És egyetlen mondat erejéig még visszatérve arra, ugye, hogy ne siessük el, élvezzük ki a nyarat. Egyelőre még a Nightchick DJ-k egy része is nyaral. Például Lauer Christian is, aki majd most utána érkezik, szalagról úgymond. Szóval, hogy még élvezétek ti is a nyarat, még a Nightchick lemezlovasok is azért itt-ottam ott nyaralgatnak, de természetesen zene nélkül senki nem hagy itt minket, nem lesz csönd a következő 60 percben sem. 7 és 8 óra között Lauer Christian pakolja majd a legnagyobb klasszik house slágereket. Pár perc, és innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Többlettel zárt a költségvetés júliusban. Program indul az ivóvízveszteség csökkentéséért. Eltűnt egy robbanó test a Dunából. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint 500 milliárd forinttal maradt több az államkasszában. A tárca jelentésében az áll, a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett. Nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. 51 milliárd forintból fejlesztik az ivóvízhálózatot. A programot az élőkörnyezetért felelős miniszter jelentette be közösségi oldalán. Gajdos László arról ír, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A vízveszteség csökkentése érdekében a következő években önkormányzatok, szolgáltatók és más fenntartók is pályázhatnak a hálózatfejlesztéshez és korszerű megoldások bevezetéséhez szükséges forrásra. Egyre több az egyéni vállalkozás Magyarországon, számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel emelkedett. Az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott, élen a szállítás és raktározás áll, ezt követi az egyéb szolgáltatások, a művészet, sport és szabadidő, valamint az oktatás. Eltűnt egy robbanótest az Apadó Dunából. Egy férfi ma jelentette be a 22. kerületi kapitányságon, hogy a Nagytétényi út közelében az alacsony vízállás miatt előbukkant a mederben egy lövedéknek látszó rozsdás tárgy. A kiérkező rendőrök azonban már csak hűlt helyét találták a szerkezetnek. A fényképek alapján egy második világháborús tüzérségi gránátról lehet szó. A BRFK nyomoz az ügyben és figyelmeztet, a tárgyat nem szabad mozgatni, szétszedni, mert felrobbanhat. Aki tud a szerkezetről, értesítse a rendőrséget a központi segélyhívón. Új békafajt fedeztek fel a kutatók Kosztarikán, kávéültetvényeken él. A legfeljebb 4 centis zöld-barna pöttyös kétéltűre egy hegyi falu közelében figyeltek fel. A békák nem kávébogyókkal táplálkoznak, csak az ültetvényeken keresnek árnyékot, nedvességet és táplálékot. A cseréken lévő apró rovarokat eszik. A kávébékáknak jellegzetes hívó hangja van, ezt főképp éjjel lehet hallani. Marad a napos, száraz idő, északnyugaton lehet több felhő az esti órákban, arrafelé elvétve kisebb zápor is kialakulhat. A szél néhol megélénkül, késő estére 20-29, éjszakára 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. 32-38 fok között alakulnak a keddi csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Changes in-

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A tigris szúnyogok miatt kell permetezni, rekordkorán aratták le a gabonát, EB ezüstérmes a női gyorsváltó Párizsban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az inváziós fajok miatt sok a szúnyog, ez derül ki a katasztrófa védelem közleményéből. A hazai szúnyogfajok egyedszáma minimálisra csökkent a tavak és folyók alacsony vízállása miatt. Csupán néhány holtágban tenyésznek, Békés és Pest megyében biológiai gyérítéssel lépnek fel ellenük. A nappal is aktív tigris szúnyogok miatt Budapest több kerületében és a balatonparti településeken is permeteznek a héten. 51 milliárd forintból fejlesztik az ivóvízhálózatot. A programot az élő környezetért felelős miniszter jelentette be közösségi oldalán. Gajdos László arról ír, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A vízveszteség csökkentése érdekében a következő években önkormányzatok, szolgáltatók és más fenntartók is pályázhatnak a hálózatfejlesztéshez és korszerű megoldások bevezetéséhez szükséges forrásra. Egyre több az egyéni vállalkozás Magyarországon, számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel emelkedett. Az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott, élen a szállítás és raktározás áll, ezt követi az egyéb szolgáltatások, a művészet, sport és szabadidő, valamint az oktatás. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett. Tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Július 7-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4 millió 100 000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben. És őszi árpából is azt lehet mondani, hogy 3-400 000 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy mint az előző években megszoktunk.
1: Magyar ezüstérem született a párizsi vízes Európa-bajnokságon. A 4x200 méteres női gyorsváltó állhatott fel a dobogó második fokára. Az ezüstérmet Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kései Ajna és Pádár Nikolett szerezték meg. Marad a napos száraz idő, északnyugaton lehet több felhő az esti órákban, arrafelé elvétve kisebb zápor is kialakulhat. A szél néhol megélénkül, késő estére 20-29, éjszakára 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. 32-38 fok között alakulnak a keddi csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tele leszünk szigetes fellépőkkel a következő órában. Kylie Minogue 2024-ben lépett fel a szigeten. Coolio 1998-ban adott koncertet a nagy színpadon. A Safri Duo szombaton volt látható, a Morcsiba pedig majd ma lesz. Pár órán belül. És ők mind-mind érkeznek a következő órában. 8 és 9 között itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék. Nem csak a júliust zárta nálunk Seal, július 30-án az MVM Domban, de saját turnéját is, mert hogy a budapesti volt az európai Seal turné utolsó állomása. Természetesen hozta a kötelezőt mind dal listában, mind pedig minőségben. Egész egyszerűen zseni volt, és persze volt közönségének eltetés is erre a dalra is. Kiss from a Rose, Seal érkezik itt a Best FM.

Best of a legjobb zenék, és hogyha nem lett volna eléggé keményre felpumpálva a Pump It alatt a Black Eyed Peasnak köszönhetően, akkor fújjuk tovább, most Danzel jön valami hasonlóval. Pump It után Pump It Up, itt a Best of a legjobb zenék között.

Stefan, a legjobb zenék, a történet is félbe maradt, illetve hát óriási kassza siker volt a mozikban Michael Jackson életrajzi filmje a Michael, úgyhogy mondhatni egyértelmű volt, hogy jön majd a második rész. Na de mikor, ugye ez a nagy kérdés? Hát ez aztán leginkább csak a rendező Antoine Fuqua-n, illetve az ő beosztásán múlik, de most már lehet hallani olyan pletykákat, hogy 27 végén kezdődik a forgatás, és ha minden jó megy, 28 december.

Best FM a legjobb zenék. Hollywoodban elég tágan értelmezik a filmzene kifejezést. Ez a most érkező Da Coolio-tól a Nekem 8 című akcióvígjátékban Tim Robbins és Martin Lawrence főszereplésével. Például már csak akkor csendül fel, amikor vége van a filmnek, és elindul a stáblista. De hát gondolom, kellett a jó marketing a filmnek is, meg Coolio-nak is. See you when you get there. Ez jön most itt a Best-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új szakokkal bővülhet a felsőoktatás. A tigris szúnyogok miatt kell permetezni, adjunk inni a madaraknak a kánikulában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jelentős többlettel zárt a költségvetési júliusban. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint 500 milliárd forinttal maradt több az államkasszában. A tárca jelentésében az áll, a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett. Nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről társadalmi egyeztetés kezdődött. A tervek szerint az ökológiai gazdálkodás, a biotechnológiai felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés kerülhet a felsőoktatási szakjegyzékbe. Ezen kívül a mesterséges intelligencia, informatika mesterképzés bővíteni még a palettát. A három szakból kettőt a MATE, egyet pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezett. Az új szakokról szóló rendelettervezetet augusztus 18-áig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. Az inváziós fajok miatt sok a szúnyog, ez derül ki a katasztrófa védelem közleményéből. A hazai szúnyogfajok egyetszáma minimálisra csökkent a tavak és folyók alacsony vízállása miatt. Csupán néhány holtágban tenyésznek, Békés és Pest megyében biológiai gyérítéssel lépnek fel ellenük. A nappal is aktív tigris szúnyogok miatt Budapest több kerületében és a balatonparti településeken is permeteznek a héten. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is, tehát madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
1: Derült idő lesz, északnyugaton lehet több felhő, arrafelé kisebb zápor is kialakulhat, a szél néhol megélénkül. Késő estére 20-29, éjszakára 16-22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél holnap is élénk lesz, néhol meg is erősödik, 32-38 fok között alakulnak a csúcsok, egész héten napos meleg idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy a mondás tartja, legyél az első, vagy legyél a legjobb. És hát vannak olyan műfajok, ahol a legjobbat meghatározni elég nehéz, viszont az elsőséget ott sem kell nagyon magyarázni. Nálunk két első is érkezik a következő órában, az első American Idol és az első magyar X-Faktor győztes. Kelly Clarkson és Vastag Csaba is jön, 9 és 10 között itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, ha már jön a Tong Song, ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék elmondani, hogy a tangák még maradhatnak elő, meg a fürdőruhák is, meg minden ilyen strandcuc. Érdemes holnap is vízpart mellett tölteni a napot. 32 fokos nappali maximum, kánikula, semmi front, semmi csapadék, semmi szélmozgás, kevés fel.

Best FM a legjobb zenék. Az volt az eredeti elképzelés, hogy a két producer Mark Hill és Pete Devro mellett Craig David lesz a zenekar frontembere és énekese. El is kezdték a közös munkát, 4 dalig jutottak, aztán Craig David szóló előadóként egy másik kiadóhoz szerződött, úgyhogy készülő nagylemezüket kénytelenek voltak más-más énekesekkel befejezni. Így került képbe például az All Saints-ből Melanie Blatt, vagy éppen a most alható Romina Johnson. Az Artful Dodger érkezik a Moving Too Fast-tel itt a Best FM a legjobb zenék között. We'll be right back.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fokozatosan növelik az egyik paksi blokk teljesítményét. Eltűnt egy robbanótest a Dunából. Ezüstérmes lett a magyar női gyorsváltó az úszó EB-n. Villányi Eszter vagyok. Megkezdték a paksi atomerőmű kettes blokkjának fokozatos felterhelését. Erről a létesítmény számolt be honlapján. A Duna vízszintjének lassú emelkedése és növekedése tette ezt lehetővé. A kettes blokk a négyből egyedüliként 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon át a folyó alacsony vízállása miatt. A felterhelés szigorú eljárásrend szerint zajlik. 51 milliárd forintból fejlesztik az ivóvízhálózatot. A programot az élőkörnyezetért felelős miniszter jelentette be közösségi oldalán. Gajdos László arról ír, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A vízveszteség csökkentése érdekében a következő években önkormányzatok, szolgáltatók és más fenntartók is pályázhatnak a hálózatfejlesztéshez és korszerű megoldások bevezetéséhez szükséges forrásra. Eltűnt egy robbanótest az Apadó Dunából. Egy férfi ma jelentette be a 22. kerületi kapitányságon, hogy a Nagytétényi út közelében az alacsony vízállás miatt előbukkant a mederben egy lövedéknek látszó rozsdás tárgy. A kiérkező rendőrök azonban már csak hűlt helyét találták a szerkezetnek. A fényképek alapján egy második világháborús tüzérségi gránátról lehet szó. A BRFK nyomoz az ügyben és figyelmeztet, a tárgyat nem szabad mozgatni, szétszedni, mert felrobbanhat. Aki tud a szerkezetről, értesítse a rendőrséget a központi segélyhívón. Több ezren tüntettek Ceutában. A demonstrálók a migrációs válság azonnali megszüntetését követelték a spanyol kormánytól és az európai intézményektől. Az eseményt egyébként az észak-afrikai spanyol város keresztény, muszlim, zsidó és hindu vallási közösségei közösen hirdették meg egy lakossági civil szervezettel a július 30-ai tömeges határsértés miatt. Magyar ezüstérem született a párizsi vízes Európa-bajnokságon. A 4x200 méteres női gyorsváltó állhatott fel a dobogó második fokára. Az ezüstérmet Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kései Ajna és Pádár Nikolett szerezték meg. Derült idő lesz, északnyugaton lehet több felhő, arrafelé kisebb zápor is kialakulhat, a szél néhol megélénkül. Késő estére 20-29, éjszakára 16-22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél holnap is élénk lesz, néhol meg is erősödik, 32-38 fok között alakulnak a csúcsok, egész héten napos meleg idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hivatalosan ugye 11-éről 12-ére virradó éjszaka érkeznek be a Perszeidák meteorraj a légtérbe, ugye ennek köszönhető az augusztusi csillagulás, de szerintem egyébként már ma este is, hogyha valaki felnéz az égre, akkor láthat csillagokat. Nálunk meg hallhat, jön a Stars és a Simple Red.
2: Ez a Night Shift a Best

Fem a legjobb zenék. Az előadók között mostanában egyre nagyobb divat korábbi albumaikat újban megturnéztatni, hogyha az éppen 20., 25. vagy 30. évfordulóját ünnepli. Sajnos a Depeche Mode erre a vonatra nem ugrott fel, pedig akkor jöhetnének a 2001-es Exciter című albumukkal, ami ugye hát idén ünnepli a 25. évfordulóját. Jöjjön arról az egyik leges legjobb kislemez, a Free Love, itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, amikor George Ezra megírta ezt a dalt, akkor még soha életében nem járt, nem úgy Budapesten, Magyarországon sem. De élt a fejében egy kép arról, hogy milyen lehet ez a város, és így született meg ez a dal. Jön George Ezra, és a Budapest itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, világ vagy virág, egy betű a különbség, de itt azért zeneileg jóval nagyobb lesz a differencia. Ace of Base, Life is a Flower, aztán Cosmix, kisvilág.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620-55-55-155.
0: Best FM, a legjobb zenék.
2: Reason for us to change.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: És még egy óra ebből a mai napból, 11 és éjfél között is természetesen a 90-es és a 2000-es évek legjobbjai érkeznek itt a Besten. Mauro Picotto, Komodo, Eminem, Lose Yourself, Robbie Williams, Angels, Rihanna, Umbrella, a sor legelején pedig Jennifer Lopez és a Play érkezik.
1: Ez a Night Shift a Best

FM a legjobb zenek, ismert történetek, nem a megszokott környezetben, illetve korszakban, és általában korban sem passzoló zenei betétekkel. Ez jellemző általában Baz Luhrmann filmjeire, gondoljunk csak a Moulin Rouge-ra, vagy éppen a Nagy Gatsby-re, vagy éppen a Rómaiós Júliára, mert hogy azt is ő rendezte, és abban pedig ez a dal csendült fel. Jön Kim Mazel és a Young Hearts.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Look. If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

Best FM a legjobb zenék. Zárom a hétfőt, zárom a mai Night Shiftet. Holnap kedd lesz, ami azt jelenti, hogy 120 percnyi funkival fogjuk majd indítani a keddestét. DJ Hangya fog hozzám csatlakozni a lemezjátszók mögött 7 és 8 között. Jön a Limp Bizkit, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Come on. Yeah.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.